0: Tarzán.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

0: termék megjelenítés tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Megsérült egy siklóernyős, hatékonyabban szűrnék a szifiliszt, kezdődik a Bortér Szegeden, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rosszul sikerült a repülés. Lezuhant egy siklóernyős Budapesten, a 3-as határhegynél. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba, de súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Hatékonyabbá válhat a szifiliszes esetek felderítése Magyarországon. A várandósoknál ugyanis egy új kötelező szűrést vezetnek be. Az első mellett immáron a második trimeszterben is részt kell venniük a vizsgálaton, ami a megbetegedést mutathatja ki. A kormány az intézkedés finanszírozására idén csak nem 75 millió, jövőre pedig évente 445 millió forintot fordít. Változás, hogy a magas kockázatú, valamint a várandós gondozásban nem részesülő nőknél a szülészorvos gyors tesztet végez majd. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Veigl Gábor a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg. Reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Több mint 120 borászat érkezik a szegedi Domtérre szerdán. 5 napon át tart a Bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről képviselteti magát pincészet, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki. A program szüreti felvonulással indul, esténként koncertekkel várják a látogatókat. Az őszi bormustrán az érdeklődők megkóstolhatják az idei szőlőből készült friss mustot. Mindeközben a termelők mesélnek munkájuk titkairól. Kora őszi idő vár ránk, erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel, csapadékra nem kell számítani. Csütörtökön érkezik a következő hidegfront, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat szürke, esős időt. Az ország keleti-délkeleti felén sokat fog sütni a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: R&B. Éjjel nappal 96.4 Bass FM.
1: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felé.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Jól vannak az evakuált magyarok, online is hozzáférhetővé tennék az ügynökaktákat, várják a TESZED önkénteseit, a mikrofonnál Gál Ildikó. Jól vannak a horvátországi tűz miatt evakuált magyarok. Biztonságban van az a 40 fős csoport, amelynek a Brács-szigeten tomboló erdőtűz miatt kellett elhagyni az egyik települést, Milnát. A külügyminisztérium közlése szerint mindannyian megfelelő ellátást kaptak, és nem kértek konzuli segítséget a hazatéréshez. Úgy tudni, közülük senki sem szenvedett sérülést. A múlt héten keletkezett tűz több mint 3500 hektárra terjedt ki, csak nem 700 embernek kellett elhagynia az otthonát, vagy turistaként a szállás helyét. Az interneten is hozzáférhetővé válnának az ügynökakták. Az erről szóló törvényjavaslatot ma tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül még az alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről holnap voksolhatnak a parlamentben. Verekedés történt a budai várban. Három férfi kapott hajba a Szent György térnél. A rendőrség mindhármójukat a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel kórházba vitték őket. Két szemét garázdaság gyanújával hallgattak ki, a harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van. Idén is megszervezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-éig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség.
1: Véget ért a 15. székelyvágta. Etéd lovasa Kelemen Sándor Géza lett a befutó Korax Forrás Sziget Szépe nevű lovával a Sepsi-Szentgyörgyi kvalifikációs futamon. Az eseményt a székelyföldi óriás pincetetőn tartották. A jubileumi rendezvényen 12 település képviselője állt rajthoz. Erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel. Csapadékra nem kell számítani. A légmozgás megélénkül.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94.1 FM, Rap Hip Hop R&B. Mindenkinek nagyon szuper hétfő reggelt és kellemes hétkezdést a mikrofonnál, Árpi. Remélem kipihentétek magatokat a hétvége során, és új úterővel csapunk bele közösen a hétbe, amivel indulunk ma, Gangsta Zoli és a Kártel, a jó, a rossz és a Kártel. Szuper reggelt!

0: rosszabb, mint a nyugat.
1: Mint a nyugat, és nem értek el. Mindkét oldalon, mint Bad Bill Hickok, Bitty Bandit, a Bina Biz

előcsalogatjuk a kígyót a dobozból, érkezik nálunk a francia producer DJ Snake. 2019 júniusában a Carte Blanche album 6. dalaként látott napvilágot a következő dal. A jelentése, megőrülök érted, érkezik a lokokon Tigo, DJ Snake, J Balvin, Tyga 3-asa.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: 2023. szeptember 22-éhez képest nagyon jól felívelt egyébként a következő előadó karrierje, hiszen a 2026-os VB-n ő volt az egyik, aki énekelte Shakira mellett a dalt, viszont már 2023-ban is tudott olyan dalokat alkotni, mint a City Boys, amely hazájában, Nigériában négyszeres platinát ért el, az Egyesült Államokban aranyat, és a csártokon is igen kedvezően nyitott. Tehát érkezik nálunk Burn a Boy, City Boys, itt a 96.4 Beast FM-en, volume-ot föl, azonnal mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Megsérült egy siklóernyős, hatékonyabban szűrnék a szifiliszt, kezdődik a Bortér Szegeden, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rosszul sikerült a repülés. Lezuhant egy siklóernyős Budapesten, a 3-as határhegynél. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba, de súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Hatékonyabbá válhat a szifiliszes esetek felderítése Magyarországon. A várandósoknál ugyanis egy új kötelező szűrést vezetnek be. Az első mellett immáron a második trimeszterben is részt kell venniük a vizsgálaton, ami a megbetegedést mutathatja ki. A kormány az intézkedés finanszírozására idén csaknem 75 millió, jövőre pedig évente 445 millió forintot fordít. Változás, hogy a magas kockázatú, valamint a várandós gondozásban nem részesülő nőknél a szülészorvos gyors tesztet végez majd. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Veigl Gábor a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
3: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg. Reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
2: Több mint 120 borászat érkezik a szegedi Domtérre szerdán. 5 napon át tart a Bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről képviselteti magát pincészet, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki. A program szüreti felvonulással indul, esténként koncertekkel várják a látogatókat. Az őszi bormustrán az érdeklődők megkóstolhatják az idei szőlőből készült friss mustot. Mindeközben a termelők mesélnek munkájukról. Titkairól. Kora őszi idő vár ránk, erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel, csapadékra nem kell számítani. Csütörtökön érkezik a következő hidegfront, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat szürke, esős időt. Az ország keleti-délkeleti felén sokat fog sütni a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

BSV Four Seasons című stúdióalbumának részeként látott napvilágot a következő dal. Igen, catchy, jó kis fülbemászó, Nagy Bogival közösen érkezik az Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek nagyon kellemes hétfőt és kellemes hétkezdést. Tárpi vagyok, már is mondom a részleteket. Buszsáv lezárása kell készülnötök a 10. kerületben Kőbányán, a Vaspálya utcában, úgyhogy ha erre haladtok, vagy kőbányaiak vagytok, mindenképpen jó ez az info. Jön Ryan Castro, K-Po Gangsta 3-asa és a La Villa itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkeznek a szürke lányok barna bőrrel, egy kiváló videóklippel, amiben rengeteg bulizás van, érdemes megnézni ezt is. Érkezik Glorilla, Megan Thee Stallion és a Wannabe itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Anya, megint fáj a hasam!
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Jól vannak az evakuált magyarok, online is hozzáférhetővé tennék az ügynökaktákat, várják a TESZED önkénteseit, a mikrofonnál Gál Ildikó. Jól vannak a horvátországi tűz miatt evakuált magyarok. Biztonságban van az a 40 fős csoport, amelynek a Brács szigeten tomboló erdőtűz miatt kellett elhagyni az egyik települést, Milnát. A külügyminisztérium közlése szerint mindannyian megfelelő ellátást kaptak, és nem kértek konzuli segítséget a hazatéréshez. Úgy tudni, közülük senki sem szenvedett sérülést. A múlt héten keletkezett tűz több mint 3500 hektárra terjedt ki, csak nem 700 embernek kellett elhagynia az otthonát, vagy turistaként a szállás helyét. Az interneten is hozzáférhetővé válnának az ügynökakták. Az erről szóló törvényjavaslatot ma tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül még az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről holnap voksolhatnak a parlamentben. Verekedés történt a Budai várban. Három férfi kapott hajba a Szent György térnél. A rendőrség mindhármójukat a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel kórházba vitték őket. Két szemét garázdaság gyanújával hallgattak ki, a harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van. Idén is megszervezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-éig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
6: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók elszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség.
5: Véget ért a 15. székelyvágta. Etéd lovasa Kelemen Sándor Géza lett a befutó Korax Forrás Sziget Szépe nevű lovával a Sepsi-Szentgyörgyi kvalifikációs futamon. Az eseményt a székelyföldi óriás pincetetőn tartották. A jubileumi rendezvényen 12 település képviselője állt rajthoz. Erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel. Csapadékra nem kell számítani. A légmozgás megélénkül.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Nehéz közlekedés.
1: Kellemes reggelt, kellemes közlekedést. Árpi vagyok, érkeztem az infókkal mellé. Tart meg a sávlezárás Zuglóban a 14. kerületben a Stefánia úton, amely közelesik az Egressi úthoz, ha erre autóztok. Ez az info mindenképpen hasznos. Érkezik Hanumankind, Call Me kombója és az indiai Dozer, a Big Dogs. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: 2024 februárjában jelent meg a Tort című EP részeként a következő dal. A szövegvilág alapvetően egy mérgező, ellentmondásos és érzelmileg kimerítő párkapcsolati dinamikát mutat be. A dalban lefestett lány külsőleg egy elkényeztetett Disney hercegnő, innen ugye a tiara szimbólum, luxusmárkák és a bulizás bűvületében él, ám a felszín alatt komoly játszmák és önpusztítás húzódik meg. Érkezik tehát Manuel és a tiara. Itt a 96.4 Beast FM-en azonnal mutatom, hogy miről is van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
1: Elszállították a robbanó eszközöket. Több segítség a gyermekvédelemnek. 21 napos kihívás indul. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elszállították a Margit szigeten talált második világháborús robbanó eszközöket. Egy kézigránátról és egy 3 cm-es német puskagránátról van szó. A Margit sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére a területet csaknem 200 méter sugarú körben kiürítette és lezárta. Korábban augusztusban egy második világháborús szovjet repesz aknavető gránát, vetőcső és ágyúgolyó került elő a Margit szigeten, a Termál Hotel mögötti területen a Dunából. Megerősödhet a gyermekvédelmi rendszer. Erre a célra csaknem 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Ennek keretében új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízis ellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Kiemelten ellenőriz a NAV Dél-Budapesten. A hatóság munkatársai az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket járják egészen október 4-éig. A revizorok elsősorban a számla és nyugtaadást, az online pénztárgéppel összefüggő jogszabályok betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a Szabadidős Sport Esemény Szervezők Országos Szövetségének elnökétől.
2: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Kora őszi idő vár ránk, erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel, csapadékra nem kell számítani. Csütörtökön érkezik a következő hidegfront, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat szürke, esős időt. Az ország keleti-délkeleti felén sokat fog sütni a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Érkezik a kanadai gyökerekkel bíró superstar Drake. Közreműködői oldalon, zenei producer vonalon Man is volt, aki segítette. Egyébként a háttérben felfedezhető a Migosba jól ismert Quavo, jellegzetes adlibjei. A szöveg témáját nézve pedig Drake a dalban egy sötétebb maffia főnökszerű imást épít fel magáról, miközben bizonyos embereknek üzeneteket küld, akár pozitívat, akár negatívat. Érkezik nálunk Drake és egy nagy sikerű Shebang, amely lerobbantotta Kanadát és a tengeren túli USA.

a 96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.

0: sem bánt.
1: Pénzközlekedés.
2: Hiperszónikus hétfőt és óvatos vezetést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Tart még a sávlezárás az 5. kerületben a belvárosban, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtti szakaszon. Ez mindenképpen hasznos a vezetés során. Ja, Flowrider, T-Pain 2-se és egy gigas láger érkezik a Low, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4. Beez FM. Rap. Hip-hop.
1: Érkezik egy jó kis amerikai posse track, a Főkolompos Future. A zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van. Egyébként 83. november 20-án született, és újra-újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future Metro Boomin Travis Scott Playboy Cardi 4-ese, és a nagy sikerű Type Shit. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
9: Lezuhant egy siklóernyős, visszaszorulhat a szifilis, borközponttá alakul Szeged, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rosszul sikerült a repülés. Lezuhant egy siklóernyős Budapesten, a 3-as határhegynél. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba, de súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Hatékonyabbá válhat a szifiliszes esetek felderítése Magyarországon. A várandósoknál ugyanis egy új kötelező szűrést vezetnek be. Az első mellett immáron a második trimeszterben is részt kell venniük a vizsgálaton, ami a megbetegedést mutathatja ki. A kormány az intézkedés finanszírozására idén csaknem 75 millió, jövőre pedig évente 445 millió forintot fordít. Változás, hogy a magas kockázatú, valamint a várandós gondozásban nem részesülő nőknél a szülészorvos gyors tesztet végez majd. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Veigl Gábor a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
10: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg. Reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
9: Több mint 120 borászat érkezik a szegedi Domtérre szerdán. 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről képviselteti magát pincészet, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki. A program szüreti felvonulással indul, esténként koncertekkel várják a látogatókat. Az őszi bormustrán az érdeklődők megkóstolhatják az idei szőlőből készült friss mustot. Mindeközben a termelők mesélnek munkájuk titkairól. Erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel. Csapadékra nem kell számítani. A légmozgás megélénkül.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek nagyon kellemes hétfőt és kellemes startot, a mikrofonnál Erpi, egy kicsit lassulunk, kicsit mélyülünk magyar vizekről, jön Follow the Flow, anyám mondta, itt a 96.4 Bass FM-en, na nézzük.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, Bossman, Dilo rendesen meglakta a hype vonatot, meg rázzák a csajok a klipbe rendesen. Én a Shake the Death, Twerk Song, itt a 96 Base-en. Na check, az csúcs.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Doja Cat finoman szóval megrakta a hype vonatot, ugyanis csak az Egyesült Államokban eddig 4-szeres platinát ért el, de ez folyamatosan növekszik. A braziloknál gyémántot, Kanadában 7-szeres platinát, és Ausztráliában is 5-szeres platinát, ami angol nyelvterület. A jelölések száma is igen hosszadalmas, de mondjuk egy párat kiemelve. Az MTV Video Music Awards legjobb videó, ez jelölés maradt, illetőleg az MTV Video Music Awards nyár dala, ez is jelölés maradt, mindemellett egyébként rengeteg jelölés behúzott sikeresen. Érkezik a szuperdal, Doja Cat, Paint the Town Red. Már is mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Jól vannak a tűz miatt evakuált magyarok, a neten is elérhetőek lennének az ügynökakták, várják a szemétszedés önkénteseit, a mikrofonnál Gál Ildikó. Jól vannak a horvátországi tűz miatt evakuált magyarok. Biztonságban van az a 40 fős csoport, amelynek a Brács szigeten tomboló erdőtűz miatt kellett elhagyni az egyik települést, Milnát. A külügyminisztérium közlése szerint mindannyian megfelelő ellátást kaptak, és nem kértek konzuli segítséget a hazatéréshez. Úgy tudni, közülük senki sem szenvedett sérülést. A múlt héten keletkezett tűz több mint 3500 hektárra terjedt ki, csak nem 700 embernek kellett elhagynia az otthonát, vagy turistaként a szállás helyét. Az interneten is hozzáférhetővé válnának az ügynökakták. Az erről szóló törvényjavaslatot ma tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül még az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről holnap voksolhatnak a parlamentben. Verekedés történt a Budai Várban. Három férfi kapott hajba a Szent György térnél. A rendőrség mindhármójukat a helyszínen elfogta, majd a mentők könnyű sérülésekkel kórházba vitték őket. Két szemét garázdaság gyanújával hallgattak ki, a harmadik férfi elszámoltatása folyamatban van. Idén is megszervezik a TESZED önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-éig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
3: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók elszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolnak a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség.
2: Véget ért a 15. székelyvágta. Etéd lovasa, Kelemen Sándor Géza lett a befutó, Korax Forrás Sziget Szépe nevű lovával a Sepsi-Szentgyörgyi kvalifikációs futamon. Az eseményt a székelyföldi óriás pincetetőn tartották. A jubileumi rendezvényen 12 település képviselője állt rajthoz. Kora őszi idő vár ránk, erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többfelé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel, csapadékra nem kell számítani. Csütörtökön érkezik a következő hidegfront, ami elsősorban a Dunántúlon okozhat szürke, esős időt. Az ország keleti-délkeleti felén sokat fog sütni a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96 in Visszafem, Rap, Hip Hop, R&B, Facebookon és Instán is fent vagyunk, mind a két helyen Visszafem Hungary név alatt, úgyhogy ha épp itt jártok, dobjatok ránk egy méretes lájkot. Érkezik az ifjú Belano és a német inspirálta Starboy itt a 96.4 Visszafemen. Ja, húzzuk fel a volumot.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek kellemes napot és óvatos vezetést egész napra. Árpi vagyok, már is érkeztem a részletekkel hozzá. Tart még a lezárás a 8. kerületben, a Dankó utcában, illetőleg egy irányosításra kell készülnötök Budán a 3. kerületben, az Ürömi úton, a befelé haladó szakaszon. Ez az info hasznos.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BSFM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
3: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
5: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
6: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
7: Elszállították a veszélyes gránátokat. Több segítség jut a gyermekvédelemnek. 21 napos kihívás kezdődik. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Elszállították a Margit szigeten talált második világháborús robbanó eszközöket. Egy kézigránátról és egy 3 cm-es német puskagránátról van szó. A Margit sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő. A rendőrség a tűzszerészművelet idejére a területet csaknem 200 méter sugarú körben kiürítette és lezárta. Korábban augusztusban egy második világháborús szovjet repesz aknavető gránát, vetőcső és ágyúgolyó került elő a Margit szigeten, a Termán Hotel mögötti területen a Dunából. Megerősödhet a gyermekvédelmi rendszer. Erre a célra csaknem 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Ennek keretében új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízis ellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Kiemelten ellenőriz a NAV Dél-Budapesten. A hatóság munkatársai az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket járják egészen október 4-éig. A revizorok elsősorban a számla és nyugtaadást, az online pénztárgéppel összefüggő jogszabályok betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidősportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a Szabadidősport Eseményszervezők Országos Szövetségének elnökétől.
8: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
7: Erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel. Csapadékra nem kell számítani. A légmozgás megélénkül.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Shake it to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.
1: 96 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Egy jó hazai dinamikussal megyünk tovább. Kis

Mondanám, hogy a dal részben érinti a modern szerelmet, de azért bízunk benne, hogy nem mindegyik szerelem ilyen. A szöveg témáját tekintve egy ironikus, mégis őszinte képet fest a modern párkapcsolatról, ahogy a lány egy igazi elérhetetlenek tűnő diva, de azért nem mellesleg OnlyFans-ezik is. Érkezik Dash és Judo nagy sikerű közöse, a Diva itt a 96 Ibiza FM-en. Melóban, melóban,

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, telefon, Viber 0620 96 4 99 99. Itt tudtok minket elérni, illetőleg üzenni. Érkezik a tengeren túli, állandóan megújuló külsejű díva, ő nem más, mint Doja Cat, és ez egyik szuper dal, amit nagyon-nagyon szeretünk, és szerettek itt a rádióban. Pörög nálunk az Agora Hills. Na már is mutatom, hogy mi ez.

érkezik egy modern és fresh hangzás. A videoklip annó sokakat sokkolt, de ha így végignézem, egészen művészi és egészen frankó. Jön Lil Nas X, Jack Harlow kombója és az Industry Baby. Velem holnap reggel attól lehet talizni nektek. Szép napot. A mikrofonnál Árpi volt. Ciao.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Ha megnézitek a következő dalhoz forgatott videóklipet, egyszerűen szerintem mindig magával ragad az a vibe, amit ez a videóklip sugároz, a hangzással kiegészülve, kéz a kézben pedig egy tökéletes formát alkot, úgyhogy gyakorlatilag a fülnek is jó, na meg persze a szemnek is. Érkezik Dash Young Fly közöse, és jön tőlük az Oh Mama, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Bármikor jöhet a pack. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
6: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
7: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
8: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
9: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz, mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki. Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
10: Súlyosan megsérült a siklóernyős, változik a szifilisz szűrése, a Boroki a főszerep Szegeden, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Rosszul sikerült a repülés. Lezuhant egy siklóernyős Budapesten, a 3-as határhegynél. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a 30 év körüli nőt stabil állapotban szállították kórházba, de súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Hatékonyabbá válhat a szifiliszes esetek felderítése Magyarországon. A várandósoknál ugyanis egy új kötelező szűrést vezetnek be. Az első mellett immáron a második trimeszterben is részt kell venniük a vizsgálaton, ami a megbetegedést mutathatja ki. A kormány az intézkedés finanszírozására idén csak nem 75 millió, jövőre pedig évente 445 millió forintot fordít. Változás, hogy a magas kockázatú, valamint a várandós gondozásban nem részesülő nőknél a szülész-orvos gyors tesztet végez majd. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak, a kompok továbbra is közlekednek. Veigl Gábor a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
11: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg. Reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötő felújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdöttük meg, a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
10: Több mint 120 borászat érkezik a szegedi Domtérre szerdán. 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről képviselteti magát pincészet, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki. A program szüreti felvonulással indul, esténként koncertekkel várják a látogatókat. Az őszi bormustrán az érdeklődők megkóstolhatják az idei szőlőből készült friss mustot. Mindeközben a termelők mesélnek munkájuk titkairól. Erősen felhős időnk van, csak estétől kezd szakadozni. Gyenge eső előfordulhat, a szél többnyire mérsékelt marad. 19 és 22 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap több felé lesz párás, ködös a reggel, később napos időre van kilátás. Legfeljebb északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. 21 és 26 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szerdán is derült égboltra tekinthetünk fel. Csapadékra nem kell számítani. A légmozgás megélénkül.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96.4 Bész FM, Rap Hip-Hop R&B. Hello mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, és kicsit morbid, nem, hogy már szeptember 14-et írunk. Nem baj, azért ezen könnyen túltesszük magunkat, főként Future és Drake dala miatt. Life is good.
1: Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned

96.4 BSFM, Repébe, Párembi, Limonádé. Ugyan már itt inkább a recept az, hogy végy egy kis pénzt, rak mellé egy rakás luxust, és aztán ne kérdezd meg, hogy mi lett volna, hogyha normálisan viselkedik mindenki. Internetben a Gana Don Toliver és a Limonade.

96.4 BSFM, Refibe Ferenbi. Tudjátok, van az a mondás, hogy részben vagy egészben. Drake inkább az utóbbira voksol. Ő nem az a csávó, aki elveszik az apró részletekben, hanem kell neki a mindenség, ezért szól a sebeng.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Van az a pillanat, amikor vagy megcsinálod, vagy később évekig magyarázod, hogy ja, amúgy simán ment volna. Eminem 2002-es dala pontosan erről szól. Egyetlen egy lehetőség, nulla kifogás és maximális para. A dal amúgy a 8 mérföld című filmhez készült, és annyira betalált, hogy Eminem 2003-ban Oscar-díjat is vitt vele. Szóval amikor azt mondjuk, hogy most vagy soha, ez nem motivációs bögrére való idézet, hanem konkrétan egy Eminem dal. Itt a Bass and Lose Yourself.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Ahol a legjobb zenék szólnak, ott találtok engem is, Faragó Janka vagyok, és kezdjük a következő órát Sensziával, ez a Bosszáp.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
0: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is! ASAP Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
3: Kulacsozol? Unodas sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop R&B. Az Afrobeat cím hallatán azt hinnéd, hogy jön egy kis nyári napfény, pálmafák, koktél, aztán megérkezik a pogány induló, és gyorsan rájössz, hogy itt maximum a hőfok trópusi. A magyar rap egyik legkarakteresebb figurája, itt a Biz.

várok bennetek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

0: 96.4 Bass FM, Rappi Pepe R&B, Judo sohasem a vidám és pozitív vibe-okról volt híres, de híres volt, úgyhogy érkezik itt a Bass-en a sötéttel.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkívül

0: Nézi, szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Faragó Janka vagyok, és ott simítunk, ahol kell, ott teszünk egy kis kalandot a napotokba, ahol nincsen, Dessel és a Winnie Pooh-val.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
1: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
4: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96.4 Bass FM, Rappi Peppe R&B, Majka Curtis és BLR dala, az a magyar dal, amit egy bizonyos korszakban akkor is hallottál, ha nem akartad. A taxiban, a buliban, a rádióban, nagyjából mindenhol. 2011-es a Belehalok.
1: Kicsike

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B van az a kapcsolat, ahol az egyik fél már rég tovább lépett, a másik meg még mindig csak egy utolsó üzenetet írok neki fázisban van. Manuval, ez a helyzet, need you.

96.1 Bass FM, Refibe, R&B. Na most a helyzet nem olyan, hogy Szentreszivel és Lil Babyvel kézenfogva elbattyogunk a vasárnapi piacra, és lent elbalkodjuk a kajszi árát, hanem ez a licit inkább egyre fentebb és fentebb zajlik. Bent for bent.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Vészezzük össze a következő 60 percet együtt. Én Faragó Janka vagyok. Gyertek velünk akár online, akár az Instagramra is rácsekkolhattok. És Vézsével meg Rézművessel bedobjuk a következő órát. Ez a Várj meg!
2: Várj meg! Esélyes kérlek, várj meg! Ne jársz az eszedet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: SF Rocky, a Don't Be Dumb turné

0: Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla! Kiságy, babakocsi, babaszoba?
1: Minden kész.
0: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
2: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
0: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen,

96.4 Bész FM, Repíbe per MB, persze nem kell mindig a nyálas szerelmekről beszélni, jöhetnek azok a sztorik, amik belülről feszítenek, pont úgy, mint a Méreg Diazzal és Mentával.

0: call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Bass FM, Refivap R&B, az Off-White már önmagában is egy olyan cím, amiből sejteni lehet, hogy itt nem a nagymamád Bass kardigányáról lesz szó. Beton, Filip, Frack, Ruby hozzák azt a világot, ahol a divat, a pénz, az ego meg a valóság valahogy ugyanabban a mosógépben pörög. A 96.4 Bass FM-en, akkor most megkapja magáit az Off-White.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

hallgatni a 96.4 Bass FM Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, I love it when you kiss me, baby. 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet

0: 98.4 BSFM, Refibab RMB, menjetek tovább így a hétfői lüktetéssel és Brédabiával együtt. Én köszi a mai figyelmet, Faragó Janka vagyok, puszi, sziasztok!
1: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj,
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Anya, megint fáj a hasam.
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
2: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla! Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

98.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan menő trekkeket hozok, mint például Jack Harlow-tól a First Class, úgyhogy hangot fel, itt a Bass-en.

0: 94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B, Karol G eszméletlen sebességgel ível felfelé, hatalmas tágereket ír, jó számokat hoznak a zenéi és a social media platformjai is. Instán átlépte a 70 milliós követőtábort. Érkezzen ő Nicki Minaj-zsal, ez a Tusza a Beats-en.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Érkezik hozzánk a hősök, Digó és Tiba. Ez az ismeret.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Feró Moncsal megyünk tovább, akit gyerekkorában Moncsnak becéztek. Ezt egyébként a Moncsicsi majom figuráról kapta. Érkezik a

Vesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best, nem tudom, hogy

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. A következő zene Norbinak pörög majd, ami nem más, mint Dash és Young Fly közöse, az SUV. Hogyha ti szeretnétek dalt kérni, azt a 0620-96-4-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Érkeznek a srácok!

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Travis Scott-tal megyünk tovább, aki már 3 évesen elkezdett dobolni, utána pedig zongorázni tanulni. Ezeket azért hagyta abba, mert elmondása szerint ráeszmélt arra, hogy ezekkel a hangszerekkel nem igazán lehet csajozni, úgyhogy elkezdett inkább beateket gyártani. Érkezik ő is, Drake.

hogy félreteszlek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk, méghozzá egy nagy kedvencetekkel, az Omamával. Úgyhogy a következő órát Dash és Young Fly indítja, itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Majd elmúlik.
3: Ezt mondtad múlt héten is.
2: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
3: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán. ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

94 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Monte Jordan, aki elhozza nekünk a This Is How We Do It című zenéjét, a Beast-en.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Egy nagyon menő hármas jön, Snoop Dogg, Wiz Khalifa és Bruno Mars. A Young Wild & Free 2013-ban jelölték a Grammy gálán a legjobb rap track kategóriában. Érkezzenek ők, itt a Beats-en.

0: közlekedés.
1: 96 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Erős a forgalom a 11. kerületben a Villányi úton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Érkezik hozzánk Burai, GVM és Mis. Ez az Engedjel, a BSFM.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés, nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem.

0: A komám, a cimbim. Ja, az nem, az nem, az, az nyújt.
1: 96.4 Base FM. Hallgasd online is. basefm.hu. Rap, hip-hop.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk egy igazi vagány Boss Girl-lel. Ő nem más, mint Shinsea, és ez lesz tőle a Boss Up. Itt a Bass-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
3: Bármikor jöhet a pack! A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes!
4: Keresse az új Carglass Service-t Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél!
6: Anya, megint fáj a hasam!
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ladies and gentlemen.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, hozom a menőbbnél menőbb biteket, külföldi és hazai zenéket is. Most az utóbbira egy példa, ez a Talán, Manueltől és Tidenitől.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Red Hip Hop, R&B. Tom írta meg nekünk, hogy torlódás van az első kerületben a Szent Gellért rakparton, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, cserébe küldöm neked Belánótól a Starboyt. Itt a Bass FM.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Amikor 2003-ban Eminemet jelölték egy Grammy-díjra, ő el sem ment a gálára, mert biztos volt abban, hogy egy rapper nem nyerhet. Otthon mesézett a kislányával, és elaludt, miközben övé lett a szobrocska. Érkezik most ő, ez tőle a Houdini, a 96.4-en.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy nagy kedvencemmel megyünk tovább, aminek a szeretetét tulajdonképpen apukámnak köszönhetem, úgyhogy küldöm neki ezt.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én Bride Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Evolution beköszön. Egy nagy kedvencetekkel a Backpackkal indít, érkezik vele Dash, Youngfly és Azaria, itt a BFM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
6: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
7: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdv mindenkinek, indulunk nem is akármilyen dallal. Jó Ryan Castro, Képo és Gangsta, ez pedig La Villa című daluk itt a kedvenc rádiótokban.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok. Piti bandita, mint a whisky csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a Tesla, mint a kö.

0: mint a nyugat, és nem értek el.
1: Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Old

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá a Katonai József utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Brunóval, Vézsével és Márióval, és kiderül bizony, hogyha a srácok elmennek bulizni, mi is történik ott, azaz jön Senki nem szól ránk című slágerük itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset 0620 96.4 99 99.

94 Bass FM, Happy Papa, NBA Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne feledjétek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-964-9999-es számon. A folytatásban BSV-kkel és Nagy Bogival megyünk tovább, ez pedig Always Be Mine című daluk.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Pogány induló Gyönyör című slágere után egy igazi, hamisítatlan, nyugati parti életérzéssel, szinte mondhatni egy himnusszal. Érkezik Snoop Dogg, tőle is az a bizonyos Who I Am, azaz jön a What's My Name. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is ki fog derülni mindannyiunk számára, hogy pontosan milyen is egy Schwindler, és kik fogják nekünk ezt elmondani. Érkezik Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk, a Schwindler. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
2: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
6: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz méghozzá a 6. kerületben a Városligeti Fasorban. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Mi pedig gurulunk is tovább Dessel és Youngfly-jal, és a nyár egyik nagy slágerével jön Ó Mama című daluk itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, méghozzá Kid Leroy Girls című dala után egy nagyon szuper magyar kollabbal. Érkezik Manuel és Morionez, két ifjú titán, ez pedig közös daluk a Voodoo Baba, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 94

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Beats FM.
1: Yeah. Ice.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Jude Law Sötét című dala után gurulunk is tovább egy nagyon szuper, mondhatni Mester 4-essel. Jön a folytatásban Internet Money. Érkezik Amerika egyik kedvenc rappere Ghana, illetve Don Toliver és Nev. Ez pedig Lemonade című daluk, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Ezzel megyünk tovább. Zen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es számon. Dóri kérésére Azival, azaz Azáriával megyünk tovább. Tőle is szóljon első nagy slágere, jön a 4 Moods itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ne felejtjétek, online is tudtok minket hallgatni bassfm.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen föl megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Outkasték ikonikus dala, a Miss Jackson után egy nagyon szuper magyar dal. Fogalmazzunk úgy, hogy nagyon sok lány összetenné a kezét, hogyha esetleg Tídeni feltenné neki ezt a bizonyos kérdést. Hogy mi is a kérdés? Szeretsz-e? Ez a slágere érkezik most itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy meg nem értett Jennyvel. Ő nem más, mint Doja Cat, és tőle is Agora Hírsz című dalával itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Lé!

94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Molly, Silent Eddie, Skilly Bang és Shensia, azaz a tavalyi év nagy dancehall slágere, a Shake It To The Max remix változata után pedig magyar vizekre vezünk. Érkeznek BSV-k, jön Matyi és Gaben, és hozzájuk csatlakozik Nagy Bogi, ez pedig Always Be Mine című dalunk.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kapaszkodjatok, egy kis fenékrázás következik, jön DJ Snake, J Balvin és Tyga, ez pedig a Loco Contigo című daluk, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.
1: Rockstar vagyok, ez az élet menetleg, sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B, záró már a Revolution munkatára, egy igazi klasszikussal érkezik Coolio, aki annak idején bizony Cool and the Gang-ig 2H című slágerét dolgozta fel, egészen jól sikerült, azt kell, hogy mondjam, már csak azért is, hiszen még a címét is megtartotta. Ezzel búcsúzom, srácok, találkozunk holnap este 6-kor, itt a BSFM-en, sziasztok!

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citro Meg! 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább egy jó kis fenékrázós dallal, amit Dash és Youngfly rakott össze, aminek a címe Oh Mama. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
3: Oh Mama, kicsi Copacabana, gyere bújj hozzám. Ég a teste, hogy táncotják, szép a lelke, de a szíve úgy fáj.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak

Rap, Hip-Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: bizfm.hu.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 96.4 Base FM.
1: We going to fuck them. I going to fuck them.

Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész. Biztos finomabb az ottani ész.